Radio Mozambique y de Kumupa, Mavereketer Ondimi Uchindao. Radio Mozambique y de Kumupa, Mavereketer Ondimi Uchindao.